0: Először,
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That the Thursday is Guru Dev and Purnima this together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőség teljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőség teljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis.
0: Ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day. Is let's say the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days and the we call the graha.
0: Ezt így hívjuk, graha.
1: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
0: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
1: As we know, often we spoke about this, that
0: gyakran beszélünk erről.
1: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this Surya, this sun
2: system. A 12 különböző világ ebben a naprendszerben.
1: And Ikesho Brahmanda, 2100 different the sun systems.
2: 2100 különböző naprendszer.
1: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
1: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi testben, az emberi tudatban,
1: in human awareness, is all this included in completeness of 2100 sun.
2: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
1: But beyond there, there's more.
2: De még azon túl is több.
1: But then you cannot come back.
2: De aztán nem tudsz visszajönni.
1: But we cannot go even to this sun.
2: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
1: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
2: Úgy hívják, hogy siddha.
1: The siddhas, they are existing.
2: Léteznek.
1: In the astral form.
2: Asztrális formában.
1: Or karan sarira.
2: Asztrális formában léteznek.
1: And they are there still. They have purified their physical body.
2: Megtisztították a fizikai testüket.
1: So time to time they appear in like a physical body.
2: Időről időre megjelennek fizikai testben.
1: But we cannot touch that.
2: De nem tudjuk megérinteni.
1: If you hold the hand,
2: ha megfogod a kezét,
1: it just you go like emptiness.
2: Olyan, mintha üres volna.
1: So far, that siddha yogis
2: ennyire
1: have
2: jutott,
1: purified their physical body also.
2: Ennyire megtisztították a

0: Physical body,
1: fizikai,
0: mental body,
1: mentális,
0: and subtle body,
1: és a finom test.
0: That's all.
1: Ennyi.
0: But according to the yogic science, Vedic science,
1: ám a jogikus, védikus tudomány szerint,
0: according to the creation,
1: a teremtés szerint,
0: according to the humans, the body,
1: az emberi test,
0: and therefore there is called the Anamaya Kosha,
1: úgy hívjuk Anamaya Kosha,
0: which we all have learned many, many times.
1: Sokszor szó volt róla.
0: Pranamaya Kosha.
1: Pranamaya Kosha.
0: The pranas.
1: A pránák.
0: Anamaya Kosha is the body of the nourishment, this body.
1: Az Anamaya Kosha a táplálkozást, ez a test.
0: Which is nourishing from the five elements.
1: Amely az öt elemmel táplálkozik.
0: Five bodies, five elements.
1: Öt elem, öt test.
0: So, the solid food,
1: szilárd étel,
0: the prana food,
1: prana étel.
0: So this is connecting with the five bodies.
1: Ez az öt testtel áll kapcsolatban.
0: So first beginning, this is, let's say, with our physical body.
1: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
0: Now, after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
1: És azután a kriya gyakorlás.
0: The Mahaprabhuji have given, Devapuriji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji körülbelül 64 kriyát adott.
0: But you must not be practicing all this.
1: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
0: One or two kriya is more than enough.
1: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
0: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
1: Vannak ezek a kriyák, azt hiszem valahol leírtam.
0: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
1: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
0: bhakta or a disciple,
1: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
0: If it is a yogya. Now, yogya means,
1: yogya azt jelenti,
0: the word yogya is different to explain in English.
1: Más angol jelentése.
0: Capable.
1: Képes.
0: Capable. Now, capable means also that qualities.
1: Képes azt jelenti, hogy minőségei vannak.
0: In every aspect you are perfect.
1: Minden tekintetben tökéletes vagy.
0: That can be the disciples, the master's successor disciple.
1: Így lehet sikeres a tanítvány.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But that if one you have, one student you can have a disciple, can further guide the other disciples or aspirants.
1: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
0: And bring them to the highest level of the consciousness.
1: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
0: It's not easy to become a yogya disciple.
1: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
0: So yogya, the, exactly this word is also not capable, that is also not only that.
1: Nem pontos fordítása a yogyának az, hogy képes.
0: Somebody should look in your dictionary yogya.
1: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
0: If you find it, then tell me.

0: the word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakian or the anyone.
1: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
0: There are different disciples.
1: Különböző tanítványok léteznek.
0: It is called, there are three different qualities.
1: Háromféle minőség.
0: One disciple is that only even master doesn't ask. But that disciple will get in the message, feelings.
1: Az egyik tanítvány csak ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
0: He or she will do it without asking.
1: De az pedig megteszi kérés nélkül.
0: Second,
1: másodszor,
0: if you ask,
1: ha kérsz,
0: to do it, then it will do it.
1: Hogy megtegye, akkor megteszi.
0: And the third one,
1: harmadik,
0: if it is asked,
1: ha megkérik,
0: for example,
1: például,
0: that I'm telling to the Umapuri,
1: mondom Umapurinak,
0: to do this,
1: csináld ezt.
0: And she will say, Daya, go and do it, bring it. Giving order to the order.
1: És aztán továbbadja az utasítást.
0: So this is a quality called Uttam, Madhyam and Kanisht.
1: Ez a három minőség.
0: Please write these three names.
1: Írjátok le ezt a három nevet.
0: Uttam.
1: Uttam.
0: Uttam is best quality, best to best to best to best quality.
1: A leges legjobb.
0: That is like a yogya.
1: Az a yogya olyan.
0: In Ayurveda we said arogya.
1: Az Ayurvedában azt mondják arogya.
0: Arogya means healthy.
1: Egészséges azt jelenti.
0: Rogya means healthy. No, ill.
1: Rogya a beteg.
0: In Yugoslavian language, that's called rogla.
1: Jugoszláv nyelvben rogla.
0: There's one word called rogla.
1: Van ilyen szó.
0: Yes or no?
1: Ugye?
0: Now, I don't know what means rogla in your Yugoslavian language.
1: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
0: What means that? Mountain.
1: Ez egy hegynek a neve.
0: And in our world, rogla means a very, very, very ill.
1: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
0: Persons or animals or something.
1: Ember vagy állat.
0: Don't touch.
1: Ne érintse meg.
0: That's called rogla.
1: Az a rogla.
0: So rogla and nirogla.
1: Rogla és nirogla.
0: And niroga means without disease, healthy.
1: Betegség nélküli egészséges.
0: And other one is called uttam.
1: Másképpen uttam.
0: Pure, clean.
1: Tiszta.
0: So uttam disciple.
1: Az uttam tanítvány.
0: That can come through.
1: Átjuthat.
0: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
1: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
0: But in reality, master is searching.
1: De valójában keres a mester.
0: Searching some disciple, bhakta.
1: Keres egy tanítványt, egy baktát.
0: Because.
1: Mert.
0: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
1: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
0: To whom he can give his body.
1: Kinek átadhatja a testét.
0: Give his all tattvas.
1: Az összes tattváját.
0: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
1: Akkor a mester békésen, boldogan, a legmagasabb tudatba távozik.
0: Like one couple.
1: Mint egy pár.

0: When the couple, why they are marrying a man and woman?
1: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
0: In reality is making the generation,
1: valójában
0: children,
1: generációkat hoznak létre.
0: One after other.
1: Egyik a másik után.
0: So those who married,
1: aki megházasodik,
0: then you are successful your human life when you give a child.
1: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
0: Girl or the boy.
1: Lány vagy fiú, mindegy.
0: More.
1: Több.
0: Can have more. That is called you are multiplying.
1: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
0: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one, at least one disciple that will lead this light further.
1: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.
0: Job.

0: O Gurudev, please light from light to light.
1: Gyújtsd meg a fényről a fényt.
0: The disciple said, Gurudev.
1: Gurudev mondja a tanítvány.
0: Remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
1: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
0: And light in my heart.
1: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
0: Everyone, even the animals, they are multiplying.
1: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
0: You know that love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
1: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
0: To make more multiplying.
1: Hogy sokasodjanak.
0: But they will not do.
1: De nem teszik.
0: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
1: Ott ül a nő érzések nélkül.
0: Or a man.
1: Vagy a férfi.
0: No more feelings.
1: Nincsenek érzések.
0: So God has created this indriya is called the feeling of the love.
1: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
0: And his love is not one-sided.
1: Nem így oldalú a szeretet.
0: Two.
1: Kettő.
0: The love of the woman, feeling of the man cannot feel.
1: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
0: And man's love, feelings, that woman cannot feel.
1: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
0: But this and that both are attracting.
1: De ez a kettő vonza egymást.
0: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
1: Akinek nincs meg a férfiú érzése a nő iránt és a női a férfi iránt.
0: That is still between, nothing.
1: Az a kettő között van semmi.
0: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
1: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
0: That's it. Fruitless.
1: Gyümölcstelen gyümölcs.
0: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
1: Védelmezned kell az életed végéig.
0: To your child.
1: Gyermeked.
0: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
1: Különben nagy hibát.
0: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
1: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
0: And you are alive, you are still protecting.
1: 90 éves, amíg életben vagy, védelmez.
0: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
1: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
0: You will come to the astral world.
1: Az asztrális világba jutsz.
0: That's called Pitraloka.
1: Úgy hívják Pitraloka.
0: Now you are in Pitraloka.
1: Most a Pitralokában vagy.
0: So they said, okay, you are here now.
1: Most azt mondják, itt vagy.
0: But have you left other behind?
1: De hátrajtad másikat?
0: It's like a stairs.
1: Mint a lépcsők olyan.
0: One after other staircase.
1: Egyik a másik után a lépcsőházban.
0: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
1: Nem tudsz tovább jutni.
0: You have one a house.
1: Van egy ház.
0: And the one floor you go by steps.
1: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
0: And it is 15 stairs.
1: 15 lépcső.
0: But there is only 8 stairs. You came to only to 8 stairs on it. But further, there is no any steps.
1: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
0: what will you do?
1: Mit teszel?
0: What I will do? I go back down.
1: lemegyek vissza.
0: But there's no more way to turn back. There is other one waiting for it.
1: De a másik vár.
0: So you are hanging in the what we call the pitraloka.
1: Ott függsz a pitralókában.
0: Therefore every creature.
1: Tehát minden élőlény.
0: Who is born with a physical body.
1: Aki megszületik fizikai testbe.
0: Have to get creation. And so, my dear,
1: kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
0: Get it married quickly.
1: Gyorsan házasodjatok.
0: Yes. Hurry up.
1: Siess.
0: Or?
1: Vagy pedig.
0: Must not be.
1: Nem kell.
0: Then get that brahmagyana.
1: Akkor érd el a brahmagyánát.
0: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
1: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
0: You have a lift.
1: Van lift.
0: How comfortable.
1: Milyen kényelmes az.
0: And the steps are not easy.
1: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
0: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
1: Sokszor az anyának nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
0: But that God have created this system.
1: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
0: So either you go there,
1: vagy odamész,
0: or you go to this side,
1: vagy amoda.
0: So this is that it means you are between.
1: De ha a kettő között vagy,
0: there is no feeling from female side to the male.
1: Nincs női érzésed a férfi iránt.
0: And I don't know there are female to female. I don't know they can make many exercises, but there's no seed inside at home.
1: De hogyha a nő a nő iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhez, de nem lesz mag.
0: Or the man.
1: Vagy a férfi.
0: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
1: Az nagy.
0: Yeah, but without that fruit coming there, you cannot go.
1: Mag nélkül.
0: So we respect the God's creation very nicely.
1: Tiszteljük Isten teremtését.
0: Yes, and if you are doing, then you are going against that principle.
1: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
0: Or there is one more, third one.
1: De van egy harmadik is.
0: Is neither this nor that.
1: Sem ez, sem az.
0: Neither that feeling nor these feelings.
1: Sem ez az érzés, sem az.
0: It has no this one indriya.
1: Egy indriya.
0: From this calm indriya. Calm.

0: is that is the Brahma Jnana.
1: Az a Brahma Jnana.
0: And that's why this Anand.
1: Ananda.
0: Now, in this five elements of the koshas,
1: ez az öt elemben, a kóságban,
0: comes our destiny on the path.
1: Benne van a sorsunk.
0: There is a, from the past, karmic elements in between your consciousness.
1: A múltbeli karmikus elemek.
0: There are many, many things what you have done with all this anamaya, pranamaya, manomaya, vijnanamaya, anandamaya koshas, all. What have you spoken? Your word, what mouth you speak.
1: Sok mindent tettél ezekkel a testeiddel, például mit mondtál?
0: Good or bad?
1: Jót vagy rosszat?
0: Anger or hate or jealous?
1: Gyűlölet, féltékenység?
0: Joy, happiness, friendly?
1: Vagy boldogan? Barátságosan.
0: The dearest one. Everything is coming to our Anandamaya kosha.
1: Minden az Anandamaya kosába jut.
0: In Bhagavad Gita 15th chapter,
1: a Bhagavad Gita 15. fejezetében,
0: the first mantra,
1: első mantra,
0: it is said,
1: azt mondja,
0: that every trees have roots down.
1: Minden fának lefelé nő a gyökere.
0: And going up the branches.
1: És az ágak meg fölfelé.
0: But the human's roots are in the brain here.
1: De az ember gyökerei az agyban.
0: And branches are down.
1: És az ágak lefelé.
0: Read in the first chapter. Urdham udham. Pandrava agya kya pancha mantra. Urdham udham. So, पेड़ की तो जड़ नीचे और डाले ऊपर, लेकिन मनुष्य की जड़ यहाँ और डाले, these are branches hanging here down.
1: Ezek az ágak, amik lefelé lógnak.
0: So now, here it is said.
1: Azt mondja itt.
0: Any problem,
1: bármiféle probléma,
0: any illness,
1: minden betegség,
0: whatever animal you have a cancer,
1: például a rák,
0: schizophrenia, or other any kind of illnesses,
1: mindenféle betegség,
0: begins from Anandamaya kosha,
1: az Anandamaya kosában kezdődik,
0: from up coming from there, coming from Anandamaya kosha. Jnanamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, and this the anamaya kosha.
1: Így jön felülről lefelé, és eljut aztán az anamaya kosába.
0: Then come an attack on this physical body.
1: És akkor támadja meg a fizikai testet.
0: Because that karma, you came, you went away, but what was your anything what you have to spoken to you or talked to you or did or something, this you were happy.
1: De mindaz, amit tettél vagy mondtál.
0: I'm the winner, I'm this and so.
1: Én ez vagyok vagy az vagyok.
0: But this is coming step by step by step there.
1: Lépésenként oda jut.
0: Now this jivatma have to go out.
1: A jivatmának ki kell mennie.
0: But this samskaras,
1: samskarak,
0: destiny,
1: sors,
0: presses you down and it comes from one after other slowly, slowly coming down.
1: Lefelé nyom lépésenként.
0: And it makes you weaker and weaker and weaker.
1: Egyre gyengébbé tesz.
0: Therefore, we sell with our yoga practice,
1: tehát a jóga gyakorlásunk által szükséges,
0: follow our dharma,
1: kövessük a dharmát,
0: Keep your principles.
1: Tartsd meg az elveket.
0: Know very exactly your actions.
1: Tudd pontosan, hogy mit cselekszel.
0: Your words, your actions.
1: Tetteid, szavaid.
0: Your touch.
1: Érintésed.
0: Your look.
1: Nézésed.
0: Anything.
1: Mindez.
0: That we have to take in consideration.
1: Mindezt tekintetbe kell vegyük.
0: I put this lid from this glass.
1: Itt van ez a tető ezen a poháron.
0: Here.
1: Oda teszem.
0: But this lid need is here.
1: De ott kell legyen.
0: But you put it here.
1: De ha amoda teszed.
0: And you left.
1: És ott hagyod.
0: Someone have to do this.
1: Valakinek ezt kell csinálni.
0: But that was your karmic. So you have to pay back that.
1: De az a te karmád volt, te fizetsz ezért.
0: Understand me or not?
1: Értitek, ugye?
0: Do you understand what I'm talking?
1: Vagy nem értitek? Értitek, miről beszélek?
0: Therefore,
1: tehát,
0: sometimes some words,
1: bizonyos szavak, néha,
0: very hard,
1: nagyon kemény,
0: to speak very, very clearly, without anything.
1: Nagyon nehéz tisztán beszélni energia nélkül.
0: Then you harm someone. Some said this person is very straight and correct.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon egyenes, korrekt személy.
0: So the humans are making between some what we call understanding, love.
1: Az emberek közötti megértés, szeretet,
0: forgiving,
1: megbocsátás,
0: kindness,
1: kedvesség,
0: humbleness,
1: alázat,
0: etc.
1: Mindez.
0: We are quoting on that our heart's words with our love, our humbleness. So automatically that karma will dissolve.
1: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a karmát.
0: And so this 64 kriyas.
1: Tehát ez a 64 kriya.
0: They are different kriyas.
1: Különböző kriyák.
0: But that only that disciple can learn and keep.
1: Csak az a tanítvány tudja megtanulni, megtartani.
0: But observe. And whom to give and whom not to give.
1: Kinek adni oda, kinek nem.
0: Sometimes they will not give you further.
1: Néha nem adják tovább.
0: Then it lost forever.
1: Örökre elveszik.
0: It will last forever.
1: Örökre elveszik.
0: But not to give to anyogya.
1: De nem adni olyan személynek.
0: Anyogya, yogya, anyogya.
1: Anyogya vagy yogya.
0: That call kanishtha.
1: Így hívják.
0: That if you give to someone's hand,
1: hogyha valakinek a kezébe adod,
0: you don't know how it will be you, for what they will use it.
1: Mire használja, nem tudod.
0: It is said the person who made this atom,
1: aki az atomot felfedezte,
0: who created this atom, and then this person came to know,
1: nem tudta,
0: this atom will become a biggest problems.
1: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
0: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicide himself.
1: Nem tudom, igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
0: And this we know what is happening now?
1: Látjátok, mi történik most?
0: Yes, that was.
1: Ez volt.
0: So, there is atom in the consciousness of the master for something good.
1: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
0: So I have in my hand something very good.
1: A kezemben van valami nagyon jó.
0: But it's a knife.
1: De kés.
0: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
1: Odaadom valaki másnak.
0: Now you don't know how this person will use that knife.
1: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
0: And that will go karma to that master person.
1: De az annak visszamegy a karma.
0: Therefore,

0: tell me go out?
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly,
1: érzelmileg belül,
0: you don't know what means about this girl. Newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez annak
0: this situation
1: a
0: are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjünk.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
0: she is so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman, you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá
0: megy. That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: Makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester, a tapasya.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha and divine.
1: A mester azt mondja, a szádanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem.
0: So you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy meghálod.
0: Nobody force you.
1: Sőt, vagy sem, mindkét
0: but
1: oldal.
0: But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között. Yeah.
0: Then we'll be coming paichen.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say it in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is the devas.
1: A testünkben dévák van.
0: Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In every in your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is a billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság. Peace. Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, mother will, father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain

0: in her womb.
1: De az anya
0: my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthans, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga szádanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
1: You will lose kilo lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined,
0: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
1: best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me,
0: egy olyan személy, mint én,
1: is difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So

0: for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body,
1: az idegen szimptomákat a testben,
0: our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy yoga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és yoga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a yoga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different disease.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság, a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt, a

0: családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízel motor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell arra.
1: What is the purpose of my being as a human?
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
0: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
1: Very good. The sprouted seeds and salad.
0: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: And fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Ayurveda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi.
0: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: és olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body, and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mondom.
1: Is not there so many people here?
0: Miért nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jógatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre meg szoktuk adni a programok időpontját.
1: There's the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see the hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondolsz, Swamiji, a szójáról?
1: Well, when I came

0: came to Europe in beginning,
1: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
0: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
1: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
0: And there was one Japanese was in America and he researched lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
0: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
0: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
0: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa. We can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal.
0: Pesticide.
1: És növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket.
0: Etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soya bean was imported to Europe, and many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story, some of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the sunflowers.
1: Ugyanígy a napraforgó.
0: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easy at once to harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
0: Hungary have very good soil.
1: Magyarországon nagyon jó a talaj.
0: Hungary have very much land, agriculture.
1: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
0: You can find some field which is organic.
1: Találhattok olyan területet, amely
0: virgin field,
1: organikus, szűz terület,
0: that there has been not any agriculture and no pesticide there.
1: Ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
0: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
1: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
0: So now some people think soya is not good.
1: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a soya.
0: Because of the pesticide.
1: A vegyszerek miatt.
0: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
1: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
0: That's it. So if you find organic, it's a good.
1: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az

0: Nagyon jó.
1: The green mung dal that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst tenned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És alapít,
1: farming.
0: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban. Nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek, vagy bárki másnak.
1: Australia, New Zealand, milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now, so but people want to have direct milk.
0: Az emberek, akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So if you want to buy the original milk, that is written not for drinking, it's for bath.
0: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chait Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod, vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There is a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, he is from Australia, but I mean, this is true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.

0: that your
1: right aim relax.
2: Ismerten van kell,
3: hogy itt ülsz a teremben, ülj kényelmesen és lazíts.

0: Now place your right hand fingers at the eyebrow center.
1: Emeld a jobb kezed ujjait a szemöldök központhoz.
0: Index and middle finger at the eyebrow center.
1: Középső és mutató ujjadat a szemöldök.
0: And with the right thumb, slightly close the right nostril.
1: A szemöldök központra és a jobb kezed hüvelykújjával zárd el a jobb orjáratodat.
0: With the thumb slightly press the side wall, the right nostril.
1: Hüvelykújjal finoman nyom rá a jobb orjáratra.
0: Without counting, just inhale deep and exhale long.
1: Ne számolj, csak mély belégzés, hosszú kilégzés.

0: feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: Now place the hand on the knee.
1: Tedd a kezed a térdedre.
0: And deep inhale and exhale two times, three times.
1: Két-három mély be- és kilégzés.
0: And relax.
1: És lazíts.
0: Always observe the breath.
1: Mindig figyeld a légzést.

0: feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzés tudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orrjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Agya Chakra, and from Agya Chakra to the navel.
1: Köldöktől Agya Chakráig, Agya Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead. Of course, no sound of the breath. What I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Ajna Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Ajna Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Ajna Chakráig, a szemöldök központig, és Ajna Chakrától Manipur Chakráig.

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Banda.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orrjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orrjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd válladat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayam is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Agya Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Agya Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: उज्जाय प्राणायाम, still your head is straight,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed,
1: szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzéstudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles,

0: every system of the body.
1: Prána eljut az egész testbe, minden szervhez, és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayam leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk samadhihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak, az elme békés, békében vagy önmagaddal, egy önmagaddal.
0: Body is like a vessel, like a pot.
1: Test olyan, mint egy tároló, edény.
0: And mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving, the water also.
1: Ha az edény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To master thy body means to master the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayama is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma-anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma-anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale 3 times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: 3 mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to will, to fulfill your sankalpa, to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére, emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
0: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga and the life, Atma Anubhuti.
1: Ezáltal, a meditáció által, a jóga a mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az átma anubhutival fejlődik ki.

0: And now deep inhale and chant Om all together three times.
1: Mélybelégzés, háromszor együtt zengetjük az Ommot.
0: When you chant the Om, you need not to move the body.
1: Mikor Ommot zengetsz, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mélybelégzés.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a málladat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rabbi your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész testet.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az arcod vérellátását.
0: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
1: Mindaz öt gyanendriya friss vért kap.
0: Means more oxygen.
1: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
0: And slowly with the support of the hands.
1: Lassan a kezeid támogatásával.
0: Slowly get up.
1: Lassan gyere fel.
0: And inhale and lay hands up.
1: Belégzésre emeld fel a karjaid.
0: And exhale hands down on the thighs.
1: Kilégzésre kezek le a combokra.
0: And turn into the Vajrasana.
1: Ülj át Vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre. Sasankasanába.
0: And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayama and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hands sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emelt fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to a
1: ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvetasana.
1: És egy kis Sarvetasana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvetasana, forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvetasanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes or the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasana.
1: És Tadasana.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőttök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: És a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And fold the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: I just remembered a short story about the kirtans.
1: Az ilyen eszembe jutott egy rövid történet a kirtánokról.
0: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
1: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
0: And I think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
1: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
0: And then one day we were sitting outside the cave.
1: Egy nap a barlang előtt ültünk.
0: And Swamiji said to me, "You go in and meditate. You will get good inspiration."
1: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
0: And I felt very, very special in that moment.
1: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
0: That nobody can go, but I can go.
1: És senki nem mehet be, csak én.
0: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
1: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
0: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
1: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
0: 10 minutes, 15 minutes.
1: 10 perc, 15 perc.
0: And then after 20 minutes, I was so cold because it was cold inside the cave.
1: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
0: That my specialness froze very much.
1: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
0: And I started to pray how to get out of that cave.
1: És elkezdtem azon imádkozni, hogy hogy juthatnék ki innen.
0: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
1: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek, itt hagyom ezt a helyet.
0: Someone came in and with something, some rearrange and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
1: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
0: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
1: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
0: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
1: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
0: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
1: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
0: Guru Kripa hi kevalam, shishya ke ananda mangalam. And when Vishwa Guruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
1: Amikor Vishwa Guruji Új-Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
0: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
1: Nagy betűkkel, és ragaszd ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
0: And you know what it means, Guru Kripa hi kevalam. Is as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
1: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
0: And that is what makes the disciple

0: Hallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
1: Sri Dipnaram Bhagwan ki jaya. Sri Alakpureshwar Paramahans Sri Swamishwaranandji Gurudeva ki jaya.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice how could we operate a farm where somewhere in Hungary where we could lead a yogic lifestyle as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan mantra.
1: Pranayams.
0: Pranayamat.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.

0: A gyümölcs,
1: no coffees,
0: kávé,
1: teas,
0: tea.
1: So it is 4 hours or remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan jóginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni, és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van, vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a jóga szádanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
1: You will lose kilo lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined,
0: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
1: best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me,
0: egy olyan személy, mint én,
1: is difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So, write in your diary.
0: Írd bele a naplódba.
1: When, what I should do.
0: Mikor, mit akarok csinálni.
1: Also you have to, or we should have time for our social relation.
0: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
1: Means with the friends.

0: vagyis barátainkra.
1: Free time for walking, for going, swimming, etc.
0: Szabadidő sétálni, elmenni uszodába, stb.
1: Meditation must be every day.
0: Meditáció legyen meg minden nap.
1: And meditation without mantra is a body without soul.
0: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
1: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
0: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
1: If someone have a doubt of the cancer,
0: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
1: this is the best prevention.
0: Ez a legeslegjobb megelőzés.
1: The diet.
0: Az étrend.
1: Then body will eat itself.
0: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body.
0: Az idegen szimptomákat a testben.
1: Our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy yoga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos és yoga gyakorlatokat csinál.
1: You sell. Train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a yoga mindennapi életben szerint.
1: Our inner self will be very happy.
0: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
1: It's called that happiness will come out of you.
0: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
1: And then you can lead others like that.
0: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There is came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And different diseases.
0: Különböző betegségek.
1: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
0: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság
1: type of psychologically disorder.
0: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
1: This many things they call vikaras.
0: Mindezeket vikáráknak nevezik.
1: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
0: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
1: So many of you are sitting here, I can feel.
0: Sokan ültök itt.
1: That they abuse alcohol.
0: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
1: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
0: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
1: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.

0: aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell arra.
1: What is the purpose of my being as a human?
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
0: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksha felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
1: Very good, the sprouted seeds and salad.
0: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: And fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is a days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi,
0: a második pontja annak, hogy jógik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends. which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body, and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mond.
1: Is not there so many people here?
0: Miért nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jogatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: Like the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes.

0: Soja.
1: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
0: Well, when I came to Europe in beginning,
1: amikor Európába érkeztem a legelején,
0: 1970-ben, it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
1: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
0: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, were in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
0: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
0: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
0: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa. We can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soya bean.

0: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérje tartalmú étel.
1: But unfortunately, slowly, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
0: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
1: And so they put all the different fertilizer.
0: Különböző műtrágyákkal,
1: pesticide
0: és növényvédőszerekkel kezelték.
1: Hybrided.
0: És hibrideket,
1: etc. They manipulated the soya.
0: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
1: And it's about 25 years already, I think.
0: Azt hiszem ennek már 25 éve.
1: The first time the soya bean was imported to Europe, and many many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
0: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
1: You may remember.
0: Lehet, hogy emlékeztek rá.
1: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, and but unfortunately the Switzerland let it in.
0: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
1: You people may know this story. Some of you.
0: Hallottátok ezt a történetet.
1: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
0: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
1: So now they said soya is not good to eat.
0: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
1: Here in Europe, lot of soya is growing.
0: Itt Európában sok szóját termesztenek.
1: And when the time comes that the crops is ripe.
0: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
1: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
0: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
1: So they are spraying now the chemical.
0: Vegyszerekkel permetezik.
1: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
0: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
1: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
0: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
1: Also the soya, the sunflowers.
0: Ugyanígy a napraforgó.
1: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals. It looks like everything is burned. Because for them it's easy at once to harvest.
0: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
1: Hungary have very good soil.
0: Magyarországon nagyon jó a talaj.
1: Hungary have very much land, agriculture.
0: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
1: You can find some field which is organic.
0: Találhattok olyan területet, amely
1: virgin field,
0: organikus, szűz terület,
1: that there has been not any agriculture and no pesticide there,
0: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
1: Because of the pesticide.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
0: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
1: That's it. So if you find organic, it's a good.
0: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
1: The green mung dal that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst tenned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És farming. Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban. Nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia is a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
1: Australia, New Zealand milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now, so but people want to have direct milk.
0: Az emberek, milk. Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So if you want to buy the original milk, that is written not for drinking, it's for bath.
0: Tehát hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mancha Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chájt Mancha Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, he's from Australia, but I mean, this is true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét.
2: Kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Treba mu slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yugában nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Koji to dio u nama koji želi biti sretan?
0: Did you ever think over or asked yourself what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni.
2: Mora u nama postojati netko, ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló.
2: A to je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nem a testünk.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: És nem az elménk.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nem a vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno, jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I onaj dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad je to zapravo smiješno, jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
1: Ha pedig az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A ja, jastvo se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God, Bog.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripse.
0: Those holy scriptures known as Dharamsastras.
1: Ezt hívják Dharamsastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharamsastra.
0: Sastra means where the truth is described is Sastra.
1: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
0: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called Sastra.
1: Azt nevezik Sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
0: And the Dharma means where the dharmas are described, the duties.
1: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
0: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
1: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: O tome možemo učiti na satsangu.
0: We come to the yoga.
1: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
0: We have begin our yoga path.
1: Elkezdtük a jóga útunkat.
2: Krenuli smo na našem putu joge.
0: We are practitioner of yoga.
1: Jóga gyakorlók vagyunk.
2: Vyesbáci smo joge.
0: And we are yogi.
1: Jógik vagyunk. Mi smo jogi.
0: And we found something in this.
1: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.
0: So what do we understand now? What is yoga?
1: És mit értünk most ezzel? Mi a jóga?
2: És to mi sada razumjemo o jogi? Što je jóga?
0: You are not here only for physical exercises.
1: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
0: And that's not.
2: Samo zbog tjelesnih vježbi.
0: And that's not all yoga.
1: Nem csak az a jóga.
2: Ali to nije sva jóga.
0: Yoga means union.
1: A jóga az egységet jelenti.
2: Yoga which, znači jedinstvo.
0: Which unites ourselves to the cosmic self.
1: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono, što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
0: Which unites our thoughts with the cosmic one.
1: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
0: Our feelings with the supreme.
1: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
0: Which should make us happy.
1: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Prosto se trebamo osjećati sretni.
0: We should liberate us.
1: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se oslobodici.
0: We should bring us in the light.
1: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
0: We should bring us to the God.
1: És Istenhez kell eljutnunk.
0: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
1: Itt, amit a satsangon csinálunk, az a jogának a része.
0: With such a feeling of freedom that you believe God in that form and in that way which allows your heart.
1: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a satsangon.
2: In to, što radimo na satsangu, to je dio joge, koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
0: In the believing, we should be free.
1: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
0: We are bounded to many things.
1: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
0: But where the question of God comes,
1: de ahol Isten kerül előtérbe,
2: ali kada dolazi pitanje Boga,
0: should be freedom and happiness.
1: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
0: The human mind is very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako kompliciran.
0: Human mind is educated in different way.
1: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski um obrazovan na više različitih načina.
0: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
1: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: Različitim kultúrama, različitim jezicima, različitim načinima.
0: Human intellect became very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There's very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski um postao jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskome umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon, vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé, vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mert a csalik izgubja stvarnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestano sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the human's behaviors,
1: és az emberi viselkedés miatt,
2: és zbog ljudskog ponašanja,
0: and humans' desires,
1: és az emberek vágyai miatt,
2: i želja njihovih,
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatnia a helyes utat.
2: Bog prevodoči pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifests in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény vagy kozmikus törvény a következő. Ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boží zákon je takav, da bez obzir na to, ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma
2: ima svoj dharma.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the coal mine, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: Mi akkor morate proći kroz rudnik, sigurno ćete dobiti neke crne mrlje.
0: So doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to, da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world, and God comes with his free decision.
1: Isten és mi közöttünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
2: Razlika između nas i Boga je ta, da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
0: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
1: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
2: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
0: And for that purpose, for that reason, God have to incarnate time to time.
1: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
2: Iz tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
0: We spoke yesterday very much about curse.
1: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
2: Úgy sem mnogo govorili o kletvi.
0: The curse, which is most terrible thing.
1: Az átok a legszörnyűbb dolog.
2: Kletva je najstrašnija stvar.
0: God protect us from those curses.
1: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
2: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
0: The curse can also attack the God himself.
1: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
2: Kletva može naštetiti samome Bogu.
0: And he have to accept also.
1: És azt is el kell, hogy fogadja.
2: I on to također mora prihvatiti.
0: No one gives curse without any reason.
1: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
2: Mer niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
0: Sometimes God is doing purposely something.
1: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
2: Ponekad Bog namjerno učini nešto.
0: Because he know there is no other way out.
1: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
2: Mert zná, de drugog načina nema.
0: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
1: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
2: Jako zná, de mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
0: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
1: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
2: I on zna, što čini, i zašto to učinio, i zato prihvaća svoja djela,
1: az eredményt.
0: And for that reason, he had to suffer.
1: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
2: I zato mora patiti.
0: So, we knew from past lessons why God was incarnated.
1: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
2: So proteklim lekciama smo naučili zašto se Bog morao inkarnirati.
0: Now, the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
1: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
0: the Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
1: Tehát a Yajnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwajnak,
0: that once Narada also gave the curse to God Vishnu.
1: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
2: Mudrec Yajnavalkya je rekel mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo gospoda Vishnua.
0: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
1: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
2: És zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
0: So there are many reasons why God incarnates.
1: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
2: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
0: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj ashram.
1: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor a Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá,

0: कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी. Once the Narada gave this curse to the god Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut. Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mit ölt a Kajrbi a rázlok, de se Bog ponovno mora inkarnírati.
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk,
2: és szlúzsajúcsi riecsi Gospoda Shiva,
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devócie.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako szeretne.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srdce bylo ispunjeno predanošću Gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Sinültik tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this.
1: És amint ezt meghallotta.
2: Akad je to čula.
0: It was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a csöndes tóba.
2: Úcsinak je bio kao da je kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokot kapott.
2: Parvati je bila šokirana.
0: She said.
1: Azt mondta.
2: Rekla je.
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada daj prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnu posvečenik.
0: How is possible that Narada gave curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk.
2: Možemo vjerovati bilo što.
0: Someone can sit here, Turyanand. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jöjjön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Može dvoje, troje ljudi sjesti.
0: Kieran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek yes. Ide és üljetek.
0: You are not a children.
2: Evo, djeca mogu doći sjesti.
0: Come.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod 10 godina mogu doći sjesti ovamo.
0: Therefore, Parvati said.
1: Ezért Parvati azt mondta.
2: Parvati je rekla.
0: Karan kavan srap munni dina. Kaya paradharma pati kina. Ye prasang mohi kahu mura purari. Muni man mo acharaj bhari. Why?
1: Miért?
2: Zašto?
0: Why?
1: Miért?
2: Zašto?
0: What was the reason?
1: Mi volt az oka?
2: Koji bio razlog?
0: Why Narada gave the curse to God Vishnu?
1: Miért átkozta meg Narada az Úr Visnut?
2: Zašto je Narada proklao Boga Višnua?

0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi? Pani Gospod Lakshmi, Ura.
0: The Lord of Lakshmi, God Vishnu.
1: Lakshmi Ura, Bob Vishnu, Gospod of Lakshmi.
0: What mistake he have done?
1: Milyen hibát követett el? Kakujto grešku učinio?
0: What have God done that Narada gave him the curse?
1: Mit tett Isten, hogy Narada megátkozta? Što je to Bog učinio da ga je Narada prokleo?
0: Is not believable.
1: Ez hihetetlen. To je nevjerojatno.
0: O Lord Shiva, I am very surprised.
1: Nagyon meglep ez engem. Ja sem jako iznenađena.
0: Tell me the story.
1: És mondd el a történetet.
0: Or the reason.
1: Vagy az okot. Ispričaj mi tu priču i razlog.
0: For which sake the Narada lost his knowledge and he gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu? Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnu?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő. To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.
1: Az egész történetet.
0: Because I can't believe.
1: Mert nem tudom elhinni. Ispričaj mi cijelu priču jer ja ne mogu to vjerovati.
0: Lord, be merciful to me.
1: Uram, légy kegyelmes hozzám. Gospode, budi milostiv prema meni.
0: Suddenly I lost my inner peace.
1: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat. Mert iznenada sem izgubila svoj unutarnji mir.
0: Suddenly I lost my inner confidence.
1: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat. Izgubila sem svoje unutarnje pouzdanje.
0: My vrittis begins to boil.

0: A vritim elkezdtek forcsogni.
1: Moji su vriti počeli kuhati.
2: Narada, give the curse to God, to Vishnu.
0: Narada megátkozta az Úr Vishnu.
1: Narada, da je prokleo gospoda Vishnua.
2: That's like a knife in my heart.
0: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe.
1: Kao da mi se nož zaril srce.

0: जय जस रघुपति करही जब सोत सते ही सन हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। देन लॉर्ड शिवा ही लाफ्ड He smiled.
1: És akkor az Úr Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
2: Tehát az a Gospod Shiva nasmial i nasmiesio.
0: No one is wise one.
1: Senki sem bölcs.
2: Nitko nije mudar.
0: And no one is the foolish one.
1: És senki sem bolond.
2: I nitko nije glup.
0: It only happens as God's will.
1: Minden Isten akarata szerint történik.
2: To se događa samo prema Božjoj volji.
0: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
1: Ahogy az Úr Rama valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy ő akarja.
2: Kako Gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
1: Nadim to i Rama okvarja.
2: Prema svojim mislima.
0: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
1: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellektust.
2: I zato se molimo, Gospode, daj nam sadbuddhi, pozitivan intelekt.
0: Good thought.
1: Jó gondolatokat.
2: Dobre misli.
0: God protect us from all negative thinking.
1: Isten óvjon meg bennünket mindenféle negatív gondolkodástól.
2: Bože, zaštiti nas od sveg negativnog razmišljanja.
0: We will think always as we have within us.
1: Mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
2: Mert mi úgy razmišljamo u skladu sa onime što je u nama.
0: And we are acting how we are thinking.
1: És úgy cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
2: A djelujemo prema našim mislima.
0: Therefore, it's very important that we have good intellect.
1: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
2: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
0: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. My God, why I have done this?
1: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
0: That time our buddhi was confused.
1: Mert akkor a buddhink zavarodott volt.
2: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio? U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
0: Sadbuddhi. If anyone makes some stupid things, then we said God give him or her sadbuddhi, the good intellect, positive intellect.
1: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
2: Kad neku učini neku glupu stvar, onda se molimo, Gospode, podaruj njoj ili njemu sad budi pozitivan intelekt.
0: Kahum Ram gun gat, Bhardwaj sadar sunahum, भव भंजन रघुनाथ भजूं तुलसी तजिमान पद ग्रेट सेज यज्ञवाल्क्य सेज
1: अनज संत यज्ञवाल्क्य következőt mondta

0: veliki svetac Jagija Valkija je rekao:
1: O sež Bardvas.
2: O Bardvas send.
0: O svece Bardvas.
1: I'm going to tell you the supreme, the divine quality of Ramchandraji, God Rama.
2: Elmesélem neked az Úr Ráma, Rámának, Ramchandrajinak a legfelsőbb tulajdonságait.
1: You listen. Réci
0: o božanskoj, o najvišoj osobini Ramchandrajia.
1: Listen to my telling.
2: Hallgasd a történetemet.
0: Poslušaj moju priču.
1: Tulsidasji said.
2: Tulsidasji pedig azt mondja.
0: Tulsidasji je rekel.
1: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
2: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és az élet-halál körforgásából kiszabadító.
0: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
1: The lord of dynasty Ragukula.
2: Ragukul dinastija Ura.
0: Gospod iz dinastije Ragukula.
1: Meditate and sing his name with devotion.
2: Meditál és ezt a nevet odaadással énekli.